0: Először
1: we have worshipping of Guru Purnima.
0: Először a Guru Purnima tiszteletét adjuk.
1: It is rare.
0: Ez nagyon ritka.
1: That the Thursday is Guru Dev and Purnima is together. That's very, very significant.
0: Ez nagyon jelentőségteljes, hogy a csütörtök és a Guru Purnima egybeesik. Ez nagyon jelentőségteljes.
1: Every moon changing have a special constellations.
0: Minden holdváltásnak van egy jellegzetes konstellációja.
1: According to the Vedic science,
0: a védikus tudomány szerint,
1: all the 12 months have its special significant.
0: Mind a 12 hónapnak van egy nagyon nagy jelentősége van.
1: Those who develop their spiritual development,
0: aki a spirituális fejlődés útján van,
1: those are yogis.
0: Ezek a jogik.
1: Then let's say we begin from the first day. Is let's say the full moon, Purnima. The first day of the full moon.
0: A teli hold első napja.
1: And there's a mantra for the full moon.
0: Erre van egy mantra.
1: Purnamada, purnamidam, purnat, purnamadachyate, purnasya, purnamadaya, purnameva vashishyate. This is the mantra for this day.
0: Ez a mantra erre.
1: Purna means complete.
0: Purna azt jelenti, hogy teljesség.
1: That is the entire universe.
0: A teljes univerzum teljessége.
1: Not only our earth.
0: Nem csak a Földön.
1: Or particular the constellation of the some days and the we call the graha.
0: Ezt így hívjuk, graha.
1: But they are all within in the completeness. All the suns, all the stars, all they are within this completeness.
0: Mind az összes csillag és a bolygók benne vannak ebben a teljességben.
1: As we know, often we spoke about this, that
0: gyakran beszélünk erről.
1: 14 lok 21 brahmand. The 14 different world within this Surya, under this sun
2: a 12 különböző világ ebben a naprendszerben.
1: And Ikesho Brahmanda, 2100 different the sun systems.
2: 2100 különböző naprendszer.
1: That yogi said,
2: az a yogi ezt mondja,
1: in the human body, in human consciousness,
2: az emberi

0: testben, az emberi tudatban.
1: In human awareness is all this included in completeness of 2100 sun.
0: Teljes mértékben benne van ez a 2100 naprendszer.
1: But beyond there, there's more.
0: De még azon túl is több.
1: But then you cannot come back.
0: De aztán nem tudsz visszajönni.
1: But we cannot go even to the sun.
0: De nem tudsz eljutni még eddig a napig sem.
1: It is a sadhana. Practice. So it's called the siddha.
0: Úgy hívják, hogy siddha.
1: The siddhas, they are existing.
0: Léteznek.
1: In the astral form.
0: Asztrális
1: or
0: formában.
1: Karan sarira.
0: Asztrális formában léteznek.
1: And they are there still. They have purified their physical body.
0: Megtisztították a fizikai testüket.
1: So time to time they appear in like a physical body.
0: Időről időre megjelennek fizikai testben.
1: But we cannot touch that.
0: De nem tudjuk megérinteni.
1: If you hold the hand,
0: ha megfogod a kezét,
1: it just you go like emptiness.
0: Olyan, mintha üres volna.
1: So far, that siddha yogis
0: ennyire
1: have
0: jutott,
1: purified their physical body also.
0: Ennyire megtisztították ezek a siddha yogik a testüket.
1: There is 5 different bodies.
0: 5 különböző test van.
1: And generally, and in English, they say 3 bodies.
0: Általában és az angolban azt mondjuk, hogy 3 test.
1: Because they have only till that approaching, that's all.
0: Mert csak addig értek el.
1: It's called physical body.
0: Fizikai.
1: Mental body.
0: Mentális.
1: And subtle body.
0: És a finom test.
1: That's all.
0: Ennyi.
1: But according to the yogic science, Vedic science.
0: Ám a jogikus, védikus tudomány szerint.
1: According to the creation.
0: A teremtés szerint.
1: According to the humans. The body.
0: Az emberi test.
1: And therefore there is called the anamaya kosha.
0: Úgy hívjuk anamaya kósa.
1: Which we all have learned many, many times.
0: Sokszor szó volt róla.
1: Pranamaya kósa.
0: Pranamaya kósa.
1: The pranas.
0: A pránák.
1: Anamaya kósa is the body of the nourishment, this body.
0: Az anamaya kósa a táplálkozást, ez a test.
1: Which is nourishing from the 5 elements.
0: Amely az 5 elemmel táplálkozik.
1: 5 bodies, 5 elements.
0: 5 elem, 5 test.
1: So, the solid food.
0: Szilárd étel.
1: The prana food.
0: Prana étel.
1: So, this is connecting with the 5 bodies.
0: Ez az 5 testtel áll kapcsolatban.
1: So first beginning this is let's say with our physical body.
0: Először a fizikai testünkkel kezdődik.
1: Now after that body we through our kriya which we are learning kriya and which you are practicing the kriyas.
0: És azután a kriya gyakorlás.
1: The Mahaprabhuji have given, Devapuruji has given, Guruji has given about 64 kriyas.
0: Mahaprabhuji, Devapuruji körülbelül 64 kriyát adott.
1: But you must not be practicing all this.
0: De nem kell az összeset gyakoroljuk.
1: One or two kriya is more than enough.
0: Egy vagy két kriya több, mint elegendő.
1: So there are these kriyas, and I think I have written somewhere.
0: Vannak ezek a kriyák, azt hiszem valahol leírtam.
1: But you can only give these signs of kriyas if the aspirant,
0: csak akkor adhatod át a kriya tudományát,
1: bhakta or a disciple,
0: hogyha tanítvány vagy aspiráns az illető.
1: If it is a yogya. Now yogya means,
0: yogya azt jelenti,
1: the word yogya is different to explain in English.
0: Más angol jelentése.
1: Capable.
0: Képes.
1: Capable. Now, capable means also that qualities.
0: Képes azt jelenti, hogy minőségei van.
1: In every aspect you are perfect.
0: Minden tekintetben tökéletes vagy.
1: That can be the disciples, the master's successive disciple.
0: Így lehet sikeres a tanítvány.
1: It's not easy.
0: Nem könnyű.
1: But that if one you have, one student you can have a disciple, can further guide the other disciples or aspirants.
0: De hogyha valaki eléri ezt a szintet, tudja a többieket.
1: And bring them to the highest level of the consciousness.
0: Tudja a többieket vezetni és elvinni őket a legmagasabb tudathoz.
1: It's not easy to become a yogya disciple.
0: Nem könnyű ilyen tanítvánnyá válni.
1: So yogya, exactly this word is also not capable, that's also not only that.
0: Nem pontos fordítása a yogiának az, hogy képes.
1: Somebody should look in your dictionary yogya.
0: Nézze meg valaki a szótárában ezt, hogy yogya.
1: If you find it, then tell me. The word in English or in German or in Croatian or the Hungarian or the Slovakian or the anyone.
0: Ha megtalálod, mondd meg, hogy a ti nyelveteken mit jelent.
1: There are different disciples.
0: Különböző tanítványok léteznek.
1: It is called, there are three different qualities.
0: Háromféle minőség.
1: One disciple is that only, even master doesn't ask, but that disciple will get in the message, feelings.
0: Az egyik tanítvány csak, ha kéri a mester, akkor megvannak az érzései.
1: He or she will do it without asking.
0: De az pedig megteszi kérés nélkül.
1: Second,
0: másodszor,
1: if you ask,
0: ha kérsz,
1: to do it, then it will do it.
0: Hogy megtegye, akkor megteszi.
1: And the third one,
0: harmadik,
1: if it is asked,
0: ha megkérik,
1: for example,
0: például,
1: that I'm telling to the Umapuri,
0: mondom Umapurinak,
1: to do this,
0: csináld ezt.
1: And she will say, Daya, go and do it, bring it. Giving order to the order.
0: És aztán továbbadja az utasítást.
1: So this is a quality called Uttam, Madhyam and Kanisht.
0: Ez a három minőség.
1: Please write this three names.
0: Írjátok le ezt a három nevet.
1: Uttam.
0: Uttam.
1: Uttam is the best quality, best to best to best to best quality.
0: A leges legjobb.
1: That is like a yogya.
0: Az a yogya olyan.
1: In Ayurveda we said arogya.
0: Az Ayurvedában azt mondják arogya.
1: Arogya means healthy.
0: Egészséges azt jelenti.
1: Rogya means healthy. No, ill.
0: Rogya a beteg.
1: In Yugoslavian language, that is called the rogla.
0: Jugoszláv nyelven rogla.
1: There is one word called rogla.
0: Van ilyen szó.
1: Yes or no?
0: Ugye?
1: Now, I don't know what means rogla in your Yugoslavian language.
0: Nem tudom, mit jelent jugoszlávul.
1: What means that? Mountain.
0: Ez egy hegynek a neve.
1: And in our world, rogla means a very, very, very ill.
0: A mi nyelvünkön azt jelenti, hogy nagyon beteg.
1: Persons or animals or something.
0: Ember vagy állat.
1: Don't touch.
0: Ne érintse meg.
1: That's called rogla.
0: Az a rogla.
1: So, rogla and nirogla.
0: Rogla és nirogla.
1: And niroga means without disease. Healthy.
0: Betegség nélküli egészséges.
1: And other one is called uttam.
0: Másképpen uttam.
1: Pure, clean.
0: Tiszta.
1: So uttam disciple.
0: Az uttam tanítvány.
1: That can come through.
0: Átjuthat.
1: Master doesn't ask anything. Master doesn't need anything.
0: Nem kéri a mester, nincs semmire szüksége a mesternek.
1: But in reality, master is searching.
0: De valójában keres a mester.
1: Searching some disciple, bhakta.
0: Keres egy tanítványt, egy baktát.
1: Because.
0: Mert.
1: Even the master don't want to leave the body till some disciple is there.
0: Mert a mester nem akarja addig elhagyni a testét, amíg nincs egy tanítvány.
1: To whom he can give his body.
0: Kinek áthathatja a testét.
1: Give his all tatvas.
0: Az összes tatváját.
1: And that master with great peace and happiness going to the highest consciousness.
0: Akkor a mester békésen, boldogan a legmagasabb tudatba távozik.
1: Like one couple.
0: Mint egy pár.
1: When the couple, why they are marrying a man and woman?
0: Megházasodtak, egy nő, egy férfi.
1: In reality is making the generation.
0: Valójában
1: children.
0: Generációkat hoznak létre.
1: One after other.
0: Egyik a másik után.
1: So those who married,
0: aki megházasodik,
1: then you are successful your human life when you give a child.
0: Akkor lesz sikeres az életed, ha gyerek lesz.
1: Girl or the boy.
0: Lány vagy fiú, mindegy.
1: More.
0: Több.
1: Can have more. That is called you are multiplying.
0: Azt hívják úgy, hogy sokasodás.
1: Similarly, the master or who doesn't marry in practicing also have to get one, at least one disciple that will lead this light further.
0: A mesternek szüksége van legalább egy tanítványra, aki tovább viszi az ő életét.

0: ओ गुरुदेव,
1: ओ गुरुदेव,
0: प्लीज लाइट फ्रॉम लाइट टू लाइट,
1: gyújtsd meg a fényről a fényt.
0: The disciple said, Gurudev,
1: Gurudev, mondja a tanítvány,
0: remove the darkness from my heart, the darkness of the ignorance.
1: Távolítsd el a sötétség, a tudatlanságot a szívemből.
0: And light in my heart.
1: És gyújtsd meg a fényt a szívemben.
0: Everyone, even the animals, they are multiplying.
1: Mindenki, még az állatok is sokasodnak.
0: You know the love? The love is created, the creation has created this love between man and male and female.
1: A teremtés létrehozta a szeretetet az férj és a nő között.
0: To make more multiplying.
1: Hogy sokasodjanak.
0: But they will not do.
1: De nem teszik.
0: A woman is sitting there. She have no any feelings. And she have no any... The womb is empty.
1: Ott ül a nő érzések nélkül.
0: Or a man.
1: Vagy a férfi.
0: No more feelings.
1: Nincsenek érzések.
0: So God has created this indriya is called the feeling of the love.
1: Ezért adta Isten ezt az indriákat, a szeretet érzését.
0: And his love is not one-sided.
1: Nem egy oldalú a szeretet.
0: Two.
1: Kettő.
0: The love of the woman, feeling of the woman, the man cannot feel.
1: Nem érezheti a férfi azt a szeretetet, amit a nő.
0: And man's love, feelings, that woman cannot feel.
1: És a férfi szeretetét nem érzi a nő.
0: But this and that both are attracting.
1: De ez a kettő vonza egymást.
0: And those who have not these feelings of the male feelings to the female, or the female feelings to the male.
1: Akinek nincs meg a férfi érzése a nő iránt és a női a férfi iránt.
0: That is still between, nothing.
1: Az a kettő között van semmi.
0: Sometimes you get a fruit, and you open the fruit, there is no any seed.
1: Néha van olyan gyümölcs, hogy kinyitod, és nincs benne mag.
0: That's it. Fruitless.
1: Gyümölcstelen gyümölcs.
0: But you have to protect. You have to protect till the end of your life.
1: Védelmezned kell az életed végéig.
0: To your child.
1: Gyermeked.
0: Your guarantee. Otherwise, you are making big mistakes.
1: Különben nagy hibát.
0: If you don't give love to your children and till your child is even 90 years old.
1: Ha nem szereted a gyereked még akkor is.
0: And you are alive, you are still protecting.
1: 90 éves, amíg életben vagy, védelmez.
0: And not only this. After that, doesn't matter animals or the humans.
1: Nem csak addig, utána is, nem számít ember vagy állat.
0: You will come to the astral world.
1: Az asztrális világba jutsz.
0: That's called Pitraloka.
1: Úgy hívják Pitraloka.
0: Now you are in Pitraloka.
1: Most a Pitralokában vagy.
0: So they said, okay, you are here now.
1: Most azt mondják, itt vagy.
0: But have you left other behind?
1: De hát rajtad a másikat?
0: It's like stairs.
1: Mint a lépcsők olyan.
0: One after other staircase.
1: Egyik a másik után a lépcsőházban.
0: You have no any more stairs to go. You cannot climb further.
1: Nem tudsz tovább jutni.
0: You have one house.
1: Van egy ház.
0: And the one floor you go by steps by steps.
1: És az egyik szintről a másikra a lépcső megy.
0: And it is 15 stairs.
1: 15 lépcső.
0: But there is only 8 stairs. You came to only the 8 stairs on it. But further, there is no any steps.
1: De hogyha csak 8 lépcső van és nincs tovább,
0: what will you do?
1: Mit teszel?
0: What I will do? I go back down.
1: lemegyek vissza.
0: But there's no more way to turn back. There is another one waiting for it.
1: De a másik vár.
0: So you are hanging in the what we call the pitraloka.
1: Ott függsz a pitralókában.
0: Therefore every creature.
1: Tehát minden élőlény.
0: Who is born with a physical body.
1: Aki megszületik fizikai testbe.
0: Have to get creation.
1: Kell,
0: and so my dear.
1: Kell, hogy a teremtésbe létvegyen, kedvesem.
0: Get it married quickly.
1: Gyorsan házasodjatok.
0: Yes. Hurry up.
1: Siess.
0: Or.
1: Vagy pedig.
0: Must not be.
1: Nem kell.
0: Then get that brahmagyana.
1: Akkor éld el a brahmagyánát.
0: That is automatically, you have a lift. There's no staircase.
1: Akkor lifted van, nem kell a lépcsőn mászni.
0: You have a lift.
1: Van lift.
0: How comfortable.
1: Milyen kényelmes az.
0: And the steps are not easy.
1: Nem könnyű a lépcsőn mászni.
0: The mother have a lot of difficulties or no difficulties. 9 months, she knows what it means to have a child in the womb.
1: Sokszor az anyának nehéz a 9 hónapig viselni a gyereket.
0: But that God have created this system.
1: De Isten ezt a rendszert hozta létre.
0: So either you go there,
1: vagy odamész,
0: or you go to this side,
1: vagy amoda.
0: So this is that it means you are between.
1: De ha a kettő között vagy,
0: there is no feeling from female side to the male.
1: Nincs női érzésed a férfi iránt.
0: And I don't know there are female to female. I don't know they can make many exercises, but there is no seed inside at home.
1: De hogyha a nő a női iránt van, akkor sok gyakorlatot végezhez, de nem lesz mag.
0: Or the man.
1: Vagy a férfi.
0: Yes, they can unstrengthen. We have this in Dutch, Hindi, English.
1: Az nagy.
0: Yeah. But without that fruit coming there, you cannot go.
1: Mag nélkül.
0: So we respect the God's creation very nicely.
1: Tiszteljük Isten teremtését.
0: Yes. And if you are doing, then you are going against that principle.
1: De ha úgy teszel, akkor az elvek ellen teszel.
0: Or there is one more, third one.
1: De van egy harmadik is.
0: Is neither this nor that.
1: Sem ez, sem az.
0: Neither that feeling nor these feelings.
1: Sem ez az érzés, sem az.
0: It has no this one indriya.
1: Egy indriya.
0: From this kam indriya. Kam. You know what the kam?
1: Kam.
0: Kam means patience.
1: Azt jelenti szenvedély.
0: So they are called the kinner. They are called the kinner. And their kinner's principle and their law is a very, very beautiful and very nice.
1: Nagyon szép elv.
0: But don't be the kinner, okay?
1: De ne legyél ez.
0: It can be a curse for you.
1: Ez átok lehet számodra.
0: So there are two kind of curse.
1: Kétféle átok van.
0: I mean, I have nothing against.
1: Én nem vagyok semmi ellen.
0: Okay. With one hand you can wash it.
1: Az egyik kézzel moshatod.
0: But two hands can do it nicely.
1: De a két kéz tudja egymást mosni.
0: So where are you now?
1: Hol vagy most?
0: So first step is the physical body.
1: Az első lépés a fizikai test.
0: Then coming pranamaya kosha.
1: Aztán jön a pranamaya kosha.
0: The energy, the prana.
1: Az energia.
0: And this energy, this prana is giving by our vegetation.
1: És ezt az energiát a pránát, a növényzet adja.
0: And that prana is in our each and every cells of the body.
1: És ez minden egyes testi sejtünkben benne van.
0: And Sometimes when this all the cells loses energy.
1: És mikor ezek a sejtek elvesztik az energiát?
0: Then you are so tired.
1: Annyira fáradt vagy.
0: Or you have fever.
1: Vagy lázad lesz.
0: Then all the cells are down.
1: Le.
0: No energy.
1: Nincs energia a sejtekben.
0: So again we have to create that energy.
1: Megint energiát kell létrehozzunk.
0: Pranamaya kosha.
1: Pranamaya kosha.
0: Manomaya kosha.
1: Manamaya kosha.
0: The mental power.
1: Mentális erő.
0: If you don't have the energy, you have to create your mental power.
1: Hogyha nincs energiád, mentális erőt kell létrehoz.
0: You will tell mentally, I will get up and go and bring this

0: मनुष्य की जड़ यहाँ और डाली, these are branches hanging here down.
1: Ezek az ágak, amik lefelé lógnak.
0: So now here it is said.
1: Azt mondja itt.
0: Any problem.
1: Bármiféle probléma.
0: Any illness.
1: Minden betegség.
0: Whatever animal you have a cancer.
1: Például a rák.
0: Schizophrenia.
1: Schizophrenia.
0: Or other any kind of illnesses.
1: Mindenféle betegség.
0: Begins from Anandamaya kosha.
1: Az Anandamaya kósában kezdődik.
0: From up coming from there, coming from Anandamaya kosha, Jnanamaya kosha, Pranamaya kosha, Manomaya kosha, and this the Anamaya.
1: Így jön felülről lefelé, és eljut aztán az Anamaya kósába.
0: Then come an attack on this physical body.
1: S akkor támadja meg a fizikai testet.
0: Because that karma, you came, you went away, but what was your anything what you have to spoken to you or talked to you or did or something, this you were happy.
1: De mindaz, amit tettél vagy mondtál.
0: I'm the winner, I'm this and so.
1: Én ez vagyok vagy az vagyok.
0: But this is coming step by step by step there.
1: Lépésenként oda jut.
0: Now this jivatma have to go out.
1: A jivatmának ki kell mennie.
0: But this samskaras.
1: A samskarák.
0: Destiny.
1: Sors.
0: Presses you down and it comes from one after other slowly, slowly coming down.
1: Lefelé nyom lépésenként.
0: And it makes you weaker and weaker and weaker.
1: Egyre gyengébbé tesz.
0: Therefore, we sell with our yoga practice.
1: Tehát a jóga gyakorlásunk által szükséges.
0: Follow our dharma.
1: Kövessük a dharmát.
0: Keep your principles.
1: Tartsd meg az elveket.
0: Know very exactly your actions.
1: Tudd pontosan, hogy mit cselekszel.
0: Your words, your actions.
1: Tetteid, szavaid.
0: Your touch.
1: Érintésed.
0: Your look.
1: Nézésed.
0: Anything.
1: Mindez.
0: That we have to take in consideration.
1: Mindezt tekintetbe kell vegyük.
0: I put this lid from this glass.
1: Itt van ez a tető, ezen a poháron.
0: Here.
1: Oda teszem.
0: But this lid need is here.
1: De ott kell legyen.
0: But you put it here.
1: De ha amoda teszed.
0: And you left.
1: És ott hagyod.
0: Someone have to do this.
1: Valakinek ezt kell csinálni.
0: But that was your karmic. So you have to pay back that.
1: De az a te karmád volt, te fizetsz ezért.
0: Understand me or not?
1: Értitek, ugye?
0: Do you understand what I'm talking?
1: Vagy nem értitek? Értitek, miről beszélek?
0: Therefore,
1: tehát,
0: sometimes some words,
1: bizonyos szavak, néha,
0: very hard.
1: Nagyon kemény.
0: To speak very, very clearly without anything.
1: Nagyon nehéz tisztán beszélni energia nélkül.
0: Then you harm someone. Some said this person is very straight and correct.
1: Azt mondja, hogy ez nagyon egyenes, korrekt személy.
0: So the humans are making between some what we call understanding, love,
1: az emberek közötti megértés, szeretet,
0: forgiving,
1: megbocsátás,
0: kindness,
1: kedvesség,
0: humbleness,
1: alázat,
0: etc.
1: Mindez.
0: We are quoting on that our heart's words with our love, our humbleness. So automatically that karma will dissolve.
1: A kemény szavakat szeretettel tudjuk feloldani, az feloldja a

0: Cormac.
1: And so this 64 kriyas.
0: Tehát ez a 64 kriya.
1: They are different kriyas.
0: Különböző kriyák.
1: But that only that disciple can learn and keep.
0: Csak az a tanítvány tudja megtanulni,
1: megtartani. But observe. And whom to give and whom not to give.
0: Kinek adni oda, kinek nem.
1: Sometimes they will not give you further.
0: Néha nem adják tovább.
1: Then it's lost forever.
0: Örökre elveszik.
1: It will last forever.
0: Örökre elveszik.
1: But not to give to anyogya.
0: De nem adni olyan személynek.
1: Anyogya, yogya, anyogya.
0: Anyogya vagy yogya.
1: That call kanishtha.
0: Így hívják.
1: That if you give to someone's hand,
0: hogyha valakinek a kezébe adod,
1: you don't know how it will be you for what they will use it.
0: Mire használja, nem tudod.
1: It is said the person who made this atom,
0: aki az atomot felfedezte,
1: who created this atom, and then this person came to know,
0: nem tudta,
1: this atom will become the biggest problems.
0: Hogy ez a legnagyobb problémává válik.
1: And I don't know if it's true or not, but he said that person who created atoms, he suicided himself.
0: Nem tudom igaz-e, de ő megölte aztán egymást, magát, öngyilkos lett.
1: And this we know what is happening now?
0: Látjátok, mi történik most?
1: Yes, that was.
0: Ez volt.
1: So, there is atom in the consciousness of the master for something good.
0: A mester tudatában benne van, hogy valami jó.
1: So I have in my hand something very good.
0: A kezemben van valami nagyon jó.
1: But it's a knife.
0: De kés.
1: For some good things. And I give it to the other's hand and I die.
0: Odaadom valaki másnak.
1: Now you don't know how this person will use that knife.
0: És nem tudod, hogy az a másik mire használja majd a kést.
1: And that will go karma to that person.
0: De az annak visszamegy a karma.
1: Therefore, before you give your word,
0: tehát mielőtt a szavadat adod,
1: your instructions,
0: utasítást adsz,
1: your anything,
0: bármi,
1: all, sorry, everything, carefully you give to your successors.
0: Gondosan add át.
1: And who is your successor?
0: A utódodnak.
1: Your children.
0: Ki az utódod, a gyermeked?
1: Or your disciple.
0: Vagy a tanítványod.
1: So sometimes you do everything, but still your child will not follow you.
0: Néha mindent megteszel, mégse követ a gyermeked.
1: Like the king Kans.
0: Mint Kans király.
1: The Kans, his father was the king also.
0: Apja is király volt.
1: And still king is there. And his son, Kans, he was like a Rakshasa.
0: A fia Kans olyan volt, mint egy Rakshasa.
1: He was an uncle of the Krishna.
0: Krishna nagybátyja
1: and
0: volt.
1: And Krishna took incarnation because of the Kans to destroy.
0: És Krishna azért inkarnálódott, hogy
1: elpusztítsa. And how much Krishna had to suffer.
0: Elpusztítsa Kansot.
1: And how much Krishna's mother had suffered.
0: Krishnának szenvedni kellett, de mennyit szenvedett Krishna anyja?
1: Krishna's father suffered.
0: Krishna apja szenvedett.
1: That mother, how much she suffered, you know that?
0: Tudjátok, mennyit szenvedett az az anya?
1: This all was the counted each and every step.
0: Minden egyes lépés.
1: Then Krishna came.
0: Minden egyes lépés számított, aztán jött Krishna.
1: And so the Kans said to his father.
0: Azt mondja Kans az apjának.
1: Because some of his friends.
0: Mert némi barátai.
1: Said, you are like a king. Your father is just like some holy saint.
0: Azt mondták, hogy te vagy olyan, mint a király, az apád olyan, mint egy szent.
1: You are the best. As a king.
0: Te vagy a legjobb király.
1: So he comes from a battle.
0: Csatába ment.
1: And goes directly to his father.
0: Visszajött, egyenesen az apjához ment.
1: And say, father.
0: Azt mondja, apám.

0: is sign.
1: Kérlek, írd alá.
0: All property on my name is mine.
1: Írasd az én nevemre minden tulajdon.
0: Okay, you gave me birth, that's all. But now it's my property.
1: De most már ez az én tulajdonom lesz.
0: I will do as I like.
1: Azt teszem, amit
0: you
1: akarok.
0: You know how many older people are suffering in this Kali Yuga.
1: Mennyi öreg ember szenved ebben a Kali Yugában?
0: The son, he want to do good for his parents, but his wife comes in such a person, said, me or your parents.
1: A fiú jót akar a szüleinek, de a feleség meg azt mondja, én vagy a szüleid.
0: Now this poor boy.
1: Szegény fiú.
0: Is both side.
1: Mindkét a két oldal között van.
0: I love her, and I will go this way.
1: Vagy erre, vagy arra, mindkettőt szeretem.
0: But I love my parents. Then where I am, so you know this boys, this man, this boy sitting there, it's not easy for this man who is sitting on the staircase, on nem, the steps.
1: Nem könnyű annak az embernek.
0: Yeah. Or maybe this girl.
1: Vagy egy nőnek.
0: The boy said to this girl, either go there or this.
1: Azt mondja a fiú a lánynak, hogy vagy ők, vagy én.
0: She said, I left my house.
1: Azt mondja, elhagytam a házat.
0: I left my parents.
1: Elhagytam a szüleimet.
0: I gave my whole myself. I gave it to you.
1: Egész valómat átadtam neked.
0: And now you tell me go out.
1: És azt mondod, hogy most menjek el.
0: Where will I go?
1: Hova?
0: Emotionally, innerly.
1: Érzelmileg belül.
0: You don't know what means about this girl. Newly married, and boy said, I don't like you, go away.
1: És akkor most nem tudod, hogy mi ez annak
0: this situation
1: a
0: are there.
1: Lánynak, aki most házasodott, és a fiú azt mondja, menjél.
0: And there are other some.
1: Ilyen helyzetek vannak.
0: When one girl comes married in that house.
1: És a másik helyzet, mikor jön a lány.
0: She is so holy soul.
1: Olyan szent a lelke.
0: The whole house and families of that where this girl is married and came, it became so prosperous and happy and joy and light and everything. One girl who came there.
1: Egyetlen lány miatt, aki jön, az egész ház az fejlődni fog, és boldogok lesznek.
0: That's we call a Lakshmi.
1: Ez a Lakshmi.
0: Yes. Lakshmi is faithful.
1: Lakshmi hűséges.
0: Lakshmi doesn't go left and right and here.
1: Nem megy el.
0: There are many Lakshmi sitting here.
1: Itt sok Lakshmi ül.
0: And I see sometimes in meditation what they are doing.
1: Néha látom.
0: This is. I gave the name Lakshmi, but still she didn't understand.
1: A Lakshmi nevet adtam, de még mindig nem érti.
0: So you are all women, as a woman, you are all Lakshmis.
1: Ti nők mind Lakshmik vagytok.
0: Lakshmi means not money.
1: A Lakshmi nem a pénzt jelenti.
0: But Lakshmi means the happiness, joy, spirituality, peace, harmony, love, everything.
1: Hanem a Lakshmi a spiritualitás, a boldogság, a harmónia, a béke, mindez.
0: That boy who marry her.
1: Az a fiú, aki hozzá megy.
0: That boy becomes so happy.
1: Olyan boldog lesz.
0: It makes the whole family higher.
1: És az egész család boldog lesz.
0: Similarly, or a disciple.
1: Vagy egy tanítvány.
0: Your master will say, my tapasya, my sadhana is now completed.
1: És azt mondja akkor a mester a tapasya.
0: And that disciple will say, my life is now the last life of this creations. I'm in the moksha and divine.
1: A mester azt mondja a szádanám célt ért, a tanítvány azt mondja, hogy én elérem.
0: So you have both side.
1: Mindkét oldal.
0: Doesn't matter you marry or you don't marry.
1: Nem számít, hogy meghálod.
0: Nobody force you.
1: Sőt, vagy sem, mindkét
0: But
1: oldal.
0: But don't hang somewhere.
1: De ne függjél a kettő között. Yeah.
0: Then we'll be coming paichen.
1: Mert akkor levágnak.
0: Hanging somewhere.
1: Ami ott függ.
0: That's it. So this is how we say

0: in about the chakras.
1: A csakrákban.
0: And so there are the different chakras in the body.
1: Különböző csakrák vannak a testben.
0: And in our body there is the devas.
1: A testünkben dévák
0: vannak. Not only your soul.
1: Nem csak a lelked.
0: In your one atom.
1: Minden atomodban.
0: There is a billions of divine souls again.
1: Billió, milliárdnyi isteni lélek van.
0: Just understand your body.
1: Csak értsd meg a tested.
0: What is within you?
1: Mi van benned?
0: Within you is the ocean of the immortality.
1: Benned van a
0: immortality.
1: A óceánja a halhatatlanságnak.
0: Within you is the fountain of the joy.
1: Az öröm szökőkútja van benned.
0: Within you is immortality.
1: Benned van a halhatatlanság. Peace. Béke.
0: So in the navel, that seed of it is in the navel.
1: A mag a köldökben van.
0: And there is the heart of the mother here in the your navel.
1: Az anya szíve a köldöködben van.
0: The more pain has a mother than the father.
1: Az anyának jobban fáj, mint az apának.
0: Of course, father will also cry when you die.
1: Az apa is sír, ha meghalsz.
0: But mother feels that time the pain in her womb.
1: De az anya
0: my child died.
1: Érzi akkor a fájdalmat a méhében, hogy meghalt a gyermekem.
0: We are humans, we should understand this.

0: This I was thinking.
1: Erre gondoltam.
0: While walking on the snow.
1: Amíg a hóban sétáltam.
2: O tom jsem rozmýšlel, tak jsem.
0: And counting, I was something counting, you know. What I was counting, can you tell me what?
1: És valamit számoltam, tudjátok mit?
2: Én ezt sem brojal, možete mi.

0: श्री दीप नारायण भगवान देवपुरी समादेव के सनातन धर्म की। हरिओम। वी हैड ए ब्यूटिफुल सेमिनार।
1: Szép programunk van.
0: We have to learn many things.
1: Sok mindent tanulni valunk.
0: I know that many people don't like what I tell.
1: Sokan, tudom, sokaknak nem tetszik, amit mondok.
0: And unless you will not do this, your physical and mental health will not be good.
1: De amíg ezt nem teszed, addig nem válik jóvá a fizikai és mentális egészséged.
0: I see everyone's body and face.
1: Látom mindenki testét és arcát.
0: 86%
1: 6%
0: is not healthy.
1: 86% nem egészséges.
0: Because the ahar, the diet is not good.
1: Mert hogy nem megfelelő az étkezés.
0: You are vegetarian, I know.
1: Tudom, vegetáriusok vagytok.
0: But you went to the wrong side.
1: De rosszul csináljátok.
0: Butter, bread, cheese, milk, butter, bread, cheese, that's all.
1: Kenyér, vaj, sajt, és így csak ezek.
0: You know what is in the bread?
1: Tudod, mi van a kenyérben?
0: If there's a little bakery in village, little bakery, that's good.
1: Hogyha van egy kis pékség a faluban, az jó.
0: But big bakeries which is producing the breads and this, we don't know what kind of oil, spices, salt, or many other animals things are putting in.
1: De a nagy kenyérgyárakban nem tudjuk, mit tesznek bele, miféle olajat, sót, esetleg állati dolgokat.
0: We heard that all the feathers of the flying creatures, their feathers, they are making powder and putting in the bread.
1: Mindenféle madarak tollából csinálnak port, és azt teszik a kenyérbe.
0: And those who want to have brown bread,
1: akik barna kenyeret szeretnének,
0: and that is from the humans and some goats and their hair.
1: És az pedig kecskéknek vagy esetleg embereknek a szőréből van.
0: The hairs are sold in many hotels, also from the barber shop.
1: Még a borbét, az fodrász is eladja a hajat, meg a hotelek.
0: Also at the butcher's house.
1: Meg a mészárosok.
0: And
1: a szőrt.
0: Who clean? Nobody cleans.
1: Senki nem tisztítja meg.
0: Someone have different color and different perfume and like this.
1: Ilyen olyan szín.
0: And different fat.
1: Ilyen olyan zsírok.
0: And someone have disease in the skin, head skin.
1: Bőrbetegség.
0: You don't know.
1: Nem
0: they,
1: tudod.
0: They don't clean.
1: Nem tisztítják meg.
0: Just goes in the machine to make the powder.
1: Bemegy a gépbe, porítják.
0: And it makes goes to the as a brown bread.
1: És abból lesz a barna kenyér.
0: Also from the prisoner's hair.
1: Még a börtönlakók haja, szőre is.
0: This was given in one

0: magazine in Australia.
1: Ez egy ausztrál újságban le volt írva.
0: So I'm speaking according to that magazine.
1: Aszerint mondom.
0: So do it at home.
1: Otthon csináld.
0: So 86% of our practitioners are not perfect healthy because of the nourishment.
1: A gyakorlóink 86%-a nem teljesen egészséges a táplálkozás miatt.
0: Yes, nourishment is there. Food is there, but you don't know how to eat.
1: Ott az étel, de nem tudod, hogy kell enni.
0: And how to cook.
1: Hogy kell főzni.
0: So it is a biggest mistake of the humans that they lost cookings.
1: Ez az emberek legnagyobb hibája, hogy elvesztették a főzést.
0: And from the nature we have so many things, but we forgotten to use this.
1: A természetből sok minden van, de elfelejtettük használni azokat.
0: Example.
1: Például.
0: I'm trying to bring some ancient old trees and bushes, something from there.
1: Például próbálok ősi fákat, bokrokat hozni.
0: Now we came to know yesterday we read about babul.
1: Tegnap hallottunk a babulról.
0: And do you know the Ramdev's toothpaste? Who have the toothpaste of Ramdev? Okay, thank you. So it's about 15%.
1: Körülbelül 15%
0: are using the toothpaste of the Ramdev.
1: Aki ilyen fogpasztát használ.
0: I'm not supporting advertising.
1: Nem reklámozni akarom a fogpasztát.
0: Ramdev is very nice person, very nice person.
1: Ő egy nagyon finom ember.
0: And his point is number one, to give health to all humans.
1: Elsősorban azt szeretné, hogy egészségesek legyenek az emberek.
0: And so in his toothpaste,
1: az ő fogpasztájában,
0: there is all this like about babul, for example.
1: Olyanok vannak benne például, mint ez a babul.
0: And on the toothpaste tube, there is also picture of the our babul.
1: És a tubuson is rajta van a képe.
0: But Indians just chipping off this trees and throwing away.
1: Csak kivágják a fákat és kidobják.
0: No one is eating, no one is using.
1: Senki nem eszi meg, senki nem használja.
0: And if you cook, they said, oh, it's the food of the goats and the camels.
1: És ha megfőzik, azt mondják, hogy ez a kecskéknek, meg tevéknek való.
0: Because Indians are now running behind what European thrown away.
1: Mert hogy az indiaiak most azután futnak, amit az európaiak kidobnak.
0: You are sitting now nicely here in the hall on the floor.
1: Itt ültök szépen a padlón.
0: And mostly Indians will choose to some chair.
1: Az indiaiak meg cipővel széken.
0: Because it is a shame to sit on the floor.
1: Mert hogy számukra szégyen a földre ülni.
0: So Indian have lost. They lost.
1: Elvesztek.
0: They lost way of eating, cooking also. Indians also lost. They don't know how to cook.
1: Az indiaiak se tudják már, hogy kell főzni.
0: Thanks to our grandmothers and our mothers, whose age of 40 years, 50 years, they can cook. Good, very good.
1: A nagyanyák, anyák 40 fölött még tudtak főzni.
0: All these ladies, in very expert they are, Indian ladies.
1: Azok az indiai nők még nagyon szakértők.
0: Very expert in making makeup.
1: abban, hogy kifessék magukat.
0: I don't know how they have a, I'm always looking to their eyes. When they don't look somewhere, then I look there.
1: Nézem a szemüket, mikor nem néznek oda.
0: How it's perfectly color exactly.
1: Milyen jól van színezve.
0: Not one tökéletes. More color and less color, you know?
1: Nem az, hogy az egyik oldalon jobban színes, mint a másikon.
0: So one day I took the black paste from the ash from my chimney.
1: Egyszer egy kis kormot vettem, feketét.
0: And I make also in like this.
1: És megpróbáltam így.
0: And I try like this in my. And half of the ash fell in my eye.
1: A fele belement a szemembe.
0: And when I opened the clothes like this, there was the no color.
1: Mikor megbecsuktam, ott nem volt szín.
0: So in one thing I can tell.
1: Egy dolgot elmondhatok.
0: The women are 150% perfect.
1: A nők 150% tökéletesek.
0: That's okay.
1: Ez így jó.
0: It's not bad.
1: Nem baj.
0: Why not?
1: Miért ne?
0: We everyone want to look good.
1: Mindenki jól akarja csinálni.
0: So, but this is outer things.
1: De ez külsődleges.
0: Our Holy Guruji said, nakhara.
1: Így mondta Holy Guruji.
0: It is a, nakhara means is not a, this is not a real.
1: Nem valóság.
0: The artificial gold is more shining.
1: A nem valódi arany fényesebb.
0: But that will not shine too long.
1: De nem hosszú ideig fénylik.
0: So second thing is, now you are, we are all, looking into the advertising in televisions and Facebooks and etc.
1: Mi mindannyian nézzük a reklámokat a tévében meg a Facebookon.
0: And where there is advertising,
1: mikor van egy reklám,
0: it is commercial. And the commercial has not so much quality.
1: Annak nem olyan jó a minősége.
0: Our Swami Phulpuriji.
1: Phulpuriji, Swami.
0: This morning had a breakfast with us.
1: Velünk reggelizett.
0: And he got again a nice vegetable and chapati.
1: Kapott finom zöldséget, csapatit.
0: And he said, now I have prana in my body again.
1: Azt mondta, megint van prana a testemben.
0: Because what he ate in the aeroplane.
1: Mert amit a repülőn evett.
0: On the way. And butters and breads.
1: Útközben csak kenyeret, vajat.
0: That bread has no pranas. But of course, our Avatar Puri loves that.
1: De persze, a mi Avatar Purink szereti azt.
0: And he will go in the kitchen and tell, don't put this on my table, on my plate, what you give Swamiji.
1: És bemegy a konyhába, és azt mondja, ez az én kenyerem.
0: It's okay. He's a little child.
1: Ő még kisgyerek.
0: He will know after 40-50 years, then he will say, oh God, my junk food made me junk.
1: Azt mondja, majd 45 év múlva megtudja, hogy ó Istenem.
0: And so the children all here in the.
1: Szemét étel, engem szemét étel.
0: So I ask you again.
1: Megint megkérdezem.
0: Please learn cooking.
1: Kérem, tanuljatok meg főzni.
0: Just put in the hot water, boiling something and pour. Take out and salt and eat. This is not a cooking.
1: Az nem főzés, hogy csak beleszórod a forró vízbe, megsózod és kiveszed.
0: So they all throw away all these bushes in India.
1: Indiában kidobják ezeket a bokrokat.
0: And in many other countries.
1: Más országokban is.
0: And they are putting some other different kind of plants.
1: És más ültetnek helyébe.
0: So they are not useful at all.
1: Nem tudják.
0: Except they give the little shadow or.
1: Azok még árnyékot sem adnak többet.
0: Now, when we look the research by the Ayurvedas,
1: mikor kutatjuk az Ayurvédával,
0: about this bamboo tree,
1: ezt a fát,
0: if you go to Mumbai, Calcutta, Delhi,
1: elmész Mumbaiba, Calcuttába, Delhibe,
0: the young boys,
1: ott a fiatal fiúk,
0: they want to earn little money.

0: kis pénzt akarnak keresni.
1: So they cut little branch of this tree.
0: Levágják ennek a fának egy
1: kis. And 15 centimeter long, they make pieces of this.
0: 15 centiméteres darabok vágják az ágakat.
1: And they go from house to house.
0: Házról házra járnak.
1: They call toothbrush.
0: Azt mondják fogkefe.
1: And people are waiting for that.
0: És várnak rájuk az emberek.
1: And they take this stick of the bamboo.
0: Veszik ezt a kis bambusz darabkát.
1: They bite slowly.
0: Lassan rágcsálják.
1: And they brush the tooth.
0: Ezzel tisztítják a fogat.
1: Yes. And they don't have this problem.
0: Nincsenek ilyen gondjaik.
1: Most we can say though Europeans have a good technology, good pest brush, this that, but still European teeth have more problems than the farmers in India or in other countries or what we call the different countries.
0: Itt Európában jó fogtisztítási technológia van, jó fogkefék, fogkérmek, mégis rosszabbak a fogaitok, mint Indiában meg más országokban a földműveseké.
1: Because they are using natural. And now today, yesterday we looked and we read it about, I thought it only for our cooking.
0: És tegnap olvastunk erről.
1: And then our dear Amrit from Hamburg.
0: Azt gondoltam, hogy csak főzésre jött, de aztán a kedves Amrit Hamburgból.
1: She's a doctor.
0: Ő orvos.
1: And she knows everything about this pharmacy.
0: Minden tud ezekről a gyógyszerekről.
1: And she read how much benefit have for our body this bubbles fruits.
0: Elolvasta, hogy mennyi jó hatása van a testünkre ennek a babulnak.
1: 80% diseases from the women's can be cured through only this babul.
0: A női betegségek 80%-a csak ezzel meggyógyítható.
1: But it's not for 2-3 days, yes?
0: De nem 2-3 nap alatt.
1: You have to continuously drink this water.
0: Folyamatosan inni kell ezt a teát.
1: You take few pieces from this fruits of the babul.
0: Néhány darab babult beleteszel.
1: And boil it little water.
0: Forró vízbe, kicsit forralod.
1: And then you drink the water.
0: És aztán megiszod a teját.
1: Every day.
0: Minden nap.
1: 3 times a day.
0: Háromszor naponta.
1: You can make the water for 1 liter and then keep it in your water bottle.
0: Csinálhatsz egy egész litert és termoszba tarthatod.
1: But not drinking all the times.
0: De mindig itt.
1: Make 3 day time. Night going to sleep that time.
0: Ne állandóan itt, például lefekvés előtt.
1: Morning before your coffee, chai, etc. Make 15 minutes differences.
0: Reggel a tej a kávé előtt 15 percet várj.
1: And before your dinner, lunch, half hour before you drink this.
0: Fél órával ebéd, vacsora előtt.
1: It's for men and for women. It's a very, very healthy dish.
0: Nőnek is, férfinak is egyaránt nagyon egészséges.
1: So how else she read? And then I asked this morning to our dear Radha.
0: Ahogy Amrit felolvasta, és ahogy ma reggel kérdeztem a kedves Rádát.
1: And her eyeballs went up.
0: És így felnézett.
1: Like this. Why you didn't tell me before?
0: Korábban miért nem mondtad, ezt mondta.
1: She was mentally thinking. She
0: ezt
1: didn't tell me loudly.
0: Nem mondta.
1: So it means that how good thing it is.
0: Látjátok, milyen jó ez.
1: So this is the same the same cast of these trees is called the here is called what they call akácia.
0: Itt ez az akác fajta akácia, akáciának.
1: But it is this akácia is little different.
0: Az egy kicsit különböző.
1: So horse and donkey is different.
0: A ló és a szamár kicsit eltér.
1: It looks like similar.
0: Hasonlónak tűnik.

0: good things they throw it.
1: Megkidobják a jó dolgokat.
0: And on the inside what is they are eating this little.
1: Csak egy keveset esznek meg belőle.
0: But people don't want to eat.
1: De az emberek nem akarják megenni.
0: I was in Salzburg.
1: Voltam Salzburgban.
0: I think 1.5 months ago or 2 months ago.
1: Másfél-két hónapja.
0: And one of our very nice disciples, she's from England.
1: Van ott egy jó tanítvány Angliából.
0: And she and her husband, and they said, we are getting the best of the best corn chapatis made from the wheat.
1: Azt mondják, hogy ott a legjobb búzából készült csapati van.
0: And it is an old wheat, old qualities.
1: Régi minőségű búza.
0: Now they again bring in the Europe back.
1: Megint visszahozzák Európába ezt.
0: And it's so healthy.
1: Olyan egészséges.
0: Expensive.
1: De drága.
0: But they go to particular bakery to get that kind of bread.
1: Egy különleges pékségben kapják ezt a kenyeret.
0: I said, then please you should bring me some seed that I will put in Jordan.
1: Kérlek, hozzatok egy kevés magot, hogy Jordanba elvihessem.
0: So I took 1 kilo.
1: Kaptam 1 kilót.
0: And proudly I brought in Europe the best seeds.
1: És büszkén vittem a legjobb magokat.
0: In Jordan.
1: Jordanba.
0: And Fulpuri said, we have about 5 ton like this.
1: És Fulpurji azt mondta, hogy itt 5 tonna ilyen van.
0: All my followers. But
1: de.
0: The people don't eat that. They want to have white meals.
1: Az emberek nem eszik meg, fehér kenyeret akarnak.
0: But the people who are aware about this.
1: De akik tudatában vannak,
0: so-called some officers, they know, and they tell me, please Swamiji, 50 kilos or 100 kilos from your protection save for me, I will get this.
1: Akik tud, akiknek megvan a tudásuk, azok azt mondják, hogy Swamiji, 50-100 kilót adjál nekem ebből.
0: So I say, no problem, I will send it you or send your car.
1: Azt mondom, hogy nem probléma, küldök majd.
0: But he said,
1: de azt mondja,
0: if you don't take money, I will not take your wheat seeds.
1: Hogyha,
0: because I want to just give it free.
1: Hogyha nem kérsz érte pénzt, akkor nem adhatod, mert én
0: said, no, this ingyen is akartam ashram. Adni. That we don't want. So people have the feelings, not that there are not all creatures, you know.
1: Az embereknek megvannak az érzéseik.
0: No, corruption. So there are some for corruption, but
1: nem not korruptak.
0: It is a, let's say, 80% or 75% is the best people.
1: Vannak korrupt emberek, de 80-75% a legjobb ember.
0: 25 may be a corruption.
1: 25% lehet, hogy korrupt.
0: But it's not like that. And in Europe also very good people. There's nothing like that.
1: De Európában is nagyon jó emberek vannak.
0: But we are blind.
1: De vakok vagyunk.
0: We don't know how to eat and what to eat.
1: Nem tudjuk, hogy hogy együnk meg mit együnk.
0: We know how to eat.
1: Tudjuk igenis.
0: And we like to eat. But you don't know how to cook.
1: De szeretünk enni, de nem tudod, hogy kell főzni.
0: Very soon people will catch some animal and they will eat only like that. Even they can't cook the meat.
1: Hamarosan az lesz, hogy az emberek elkapják az élő állatokat és úgy helyben megeszik főzés nélkül.
0: So they will from their goat, they will bite this evening here, husband and wife, and tomorrow from this side.
1: A este harap egy kicsit a kecskéből a férj, aztán reggel a feleség.
0: So please learn cooking, and which kind of spices you should give in.
1: Tanuljátok meg a főzést, milyen fűszereket kell használni.
0: Okay, chili, you don't eat, no problem.
1: Ha nem esztek chili,

0: Itt az nem baj.
1: But in Europe also a lot of spices they have.
0: Európában is van sokféle fűszer.
1: Very nice.
0: Nagyon jó.
1: And in certain cake and in certain things you know what to put inside.
0: Bizonyos süteményekbe tudjátok mit kell tenni.
1: In the good cake you cannot put haldi and chili.
0: A jó süteményben nem lehet kurkumát meg chilit tenni.
1: Then it becomes the Indians Google saliva. Anyhow, so please, I'm telling you, learn cooking.
0: Tanuljatok meg főzni.
1: Take vegetable and you should know how to cook the carrot.
0: Tudjátok például, hogy hogy kell
1: megfőzni. And how to cook the pumpkin.
0: A sárgarépát meg a tököt.
1: And how to cook the bengen. The what you call the eggplants.
0: És a padlizsánt.
1: And you should know how to cook the spinach.
0: Tudjátok, hogy hogyan kell megfőzni a spenótot.
1: And how to cook the potatoes.
0: Meg a krumplit, hogy kell megfőzni.
1: So don't compare potatoes cooking techniques and carrots to cooking techniques.
0: Nem ugyanúgy kell megfőzni a burgonyát, mint a sárgarépát.
1: And which spices.
0: És milyen fűszerekkel. So
1: that's why my sorrow is about you that you lost cooking knowledge.
0: Az én bánatom veletek kapcsolatban, hogy elfelejtettétek a főzés tudományát.
1: Now who would like to cook?
0: Ki szeretne főzni?
1: Learn cooking, hand up.
0: Megtanulni főzni, tegye fel a kezét.
1: Who want to learn, hand up? Don't be afraid.
0: Aki akar.
1: If not, then leave it
0: főzni,
1: down.
0: Az tegye fel a kezét, ne féljetek.
1: So it means,
0: azt jelenti,
1: those who did not raise hand up,
0: aki nem tette fel a kezét,
1: is feels ashamed.
0: Az szégyenkezik.
1: Yeah, that's it.
0: Ilyesmi.
1: And those who raised hand up,
0: aki meg fölemelte a kezét,
1: now I know, so many cannot cook.
0: Most már tudom, hogy ilyen sokan nem tudnak főzni.
1: That's it.
0: Így van.
1: So we will do the next course.
0: Következő kurzusom.
1: And that is only that who will honestly, seriously will come. You have to bring your gas cooker.
0: Akik eljönnek, vegyék komolyan, hozzák a gázfőzőt.
1: Cooking pots.
0: Edényt.
1: Spoons, knife.
0: Kanalat, kést.
1: The plates, etc.
0: Tányért, mindent.
1: Vegetable and spices we will provide.
0: A zöldséget meg a fűszereket.
1: And we will have one weekend only for cooking.
0: És lesz egy hétvége csak a főzésre.
1: So everybody will sit in one line.
0: Mindenki egy sorba ül majd.
1: Everybody have about 5 square meters place.
0: Mindenkinek lesz körülbelül 5 négyzetméter helye.
1: And we will have big screen like this.
0: Lesz egy nagy vászon.
1: And
0: vetítő.
1: Someone from India I will bring who can which spices where to put.
0: Valaki Indiából mondja, hogy milyen fűszereket kell beletenni.
1: Yes, really. It's not a joke.
0: Nem vicc.
1: And it will be great things.
0: Nagyszerű lesz.
1: You will enjoy eating.
0: Nagyon élvezni fogjátok az étkezést.
1: Of course, when you eat only potatoes and you don't eat the spinach, you will say, this is spinach.
0: Hogyha csak mindig spenótot csinálsz, és nincs spenót, akkor azt mondod, ó, spenót.
1: The potato has on itself place, and spinach has on its place.
0: A krumplinak is megvan a maga helye, meg a spenót.
1: So look in the your Google.
0: Nézzétek meg a Google-on.
1: What is the good of the potatoes?
0: Hogy mi a jó a krumplinak?
1: Yes, please.
0: Igen.
1: And what is good for in the spinach?
0: És mi a jó a spenótban?
1: What is good in carrot?
0: És mi a jó a répában?
1: And in eggplant.
0: Meg a padlizsánban.
1: Especially the eggplant skin.
0: Különösen a padlizsán héja.
1: You know, there was a long time, and you maybe still now, it was called macrobiotic diet.
0: Volt régebben az úgynevezett makrobiotikus táplálkozás, most is van még.
1: And they had the ass of burned this eggplant.
0: És a használták a padlizsánt.
1: And with that they were brushing their teeth.
0: És azzal tisztították a fogat.
1: And they got rid of this the pyrias of the disease.
0: És megszabadultak így a ínybetegségtől.
1: So everything is there. It was very good.
0: Nagyon jó volt.
1: So there are many ways to cook. Good ways. European way, Indian way, Chinese way, Japanese way, etc.
0: Különféle jó főzési módok vannak, európai, indiai, japán, kínai, stb.
1: America is European.
0: Az Amerika ilyen szempontból Európa.
1: But everything is mixed now.
0: De ott mindent összekevernek.
1: But I can tell the Japanese, Chinese.
0: Mondhatom, hogy japán, kínai.
1: Europeans.
0: Európai.
1: Middle East and India.
0: Közel-Kelet, India.
1: Africa.
0: És Afrika.
1: And they have very good way how to cook which things good. So please give up the junk food. Don't buy anything. Don't go to eat in the restaurants. Cook at home. You will be very healthy.
0: Ezeknek az országoknak megvannak a módjai, hogy hogy főzzenek, adjátok fel a szemétételt, ne járjatok étterembe, hanem tanuljatok meg főzni, és főzzetek otthon.
1: And give the habit of eating with your child till 5 years, then after they will not eat anything else.
0: Aztán, amit ha jól megtanul a gyerek enni 5 éves koráig, azokat a szokásokat elsajátítja, akkor más már nem is akar enni.
1: And once when one doesn't eat, they're okay.
0: Ha valaki nem eszik egyszer, akkor
1: morning you will give again the same food. Say, no, I don't want this.
0: Azt mondod, nem akarom ezt.
1: Okay, no problem.
0: Nem baj.
1: At lunchtime will I'm hungry, I will eat.
0: Akkor ebédkor éhes leszel és megeszed.
1: So, you are gone, more or less, but save your children.
0: De te már elvesztél, de legalább a gyerekeidet mentsd meg.
1: That they are happy.
0: Hogy ők boldogok legyenek.
1: They will be remain healthy.
0: Egészségesek legyenek.
1: I can tell you 1000% from myself.
0: 1000%-ig elmondhatom magammal kapcsolatban.
1: This meat is not healthy.
0: Nem egészséges a hús.
1: And it has also sin.
0: És az bűn.
1: And we are telling that Jesus will take our sin away.
0: És Jézushoz könyörgünk, hogy távolíts el a bűneinket.
1: But you know,
0: tudod,
1: how long Jesus will clean our sin?
0: Mennyi idő az, ami kitisztítja a bűneinket, Jézus?
1: Jesus have no so big laundry.
0: Nincsen olyan nagy mosodája, hogy
1: kitisztíthassa. That he cleans our sin.
0: Hogy minden bűnünket kimossa.
1: So I ask you to live healthy, eat healthy, and practice yoga.
0: Azt kérem tőletek, éljetek egészségesen, étkezzetek egészségesen, és gyakoroljátok a jogát.
1: Wish you all the best.
0: Minden jót kívánok.
1: Good journey those who go.
0: Jó utat azoknak, akik távoznak.
1: Take care of your driving.
0: Vigyázzatok a vezetésnél.
1: And once more, learn eating.
0: És még egyszer, tanuljatok meg enni.
1: And cooking.
0: És főzni.
1: And if you can't cook, fasting.
0: És ha nem tudsz főzni, bőjtölj.
1: Till I come back.
0: Amíg vissza nem jön, Swamiji.
1: Okay.
0: Rendben?
1: So spices you should read. There are vegetarian books.
0: Olvassatok a fűszerekről, vannak ezekről.
1: And they also ask which spices you should add.
0: Milyen fűszert használj?
1: Yes. It's not only the test. But it is for health. They know which is going with which.
0: Nem csak az ízről van szó, hanem az egészségügyi hatásról. Mi mehet mivel együtt?
1: Otherwise, you cook nice spinach.
0: Különben megfőzöd a jó spenótot.
1: And then you put on the slugovers.
0: És?
1: Slug on it. milk slug.

0: Aha, és tejszint raksz rá.
1: Yeah. So on the spinach you serve the slag.
0: És a spenót tejszínnel.
1: That's it.

0: Dear Swamiji, we would like the first steps on the way towards self-sufficient lifestyle. Please give us advice, how could we operate a farm where, somewhere in Hungary, where we could lead a yogic lifestyle, as well as we could provide our financial.
1: No problem, do it.
0: Nem probléma, csináljátok.
1: Hungary have enough land.
0: Magyarországon sok a földterület.
1: But only one crops will not solve your purpose.
0: De egy termény nem fogja megoldani a gondokat, az életeteket.
1: So you should be able to produce two kind of crops.
0: Kétféle terményt kell tudni előállítanotok.
1: So one is like a glass house.
0: Az egyik legyen olyan, mint egy üvegház.
1: And other organic gardens.
0: És organikus kert, biokert.
1: The land is, if you have the land,
0: ha van földetek,
1: or make a community, society,
0: vagy alakítsatok egy közösséget, egy egyesületet.
1: And in beginning, just begin as a hobby.
0: Az elején csak hobby alapon csináljátok.
1: And then, after you will see how it is developing.
0: Aztán később majd meglátjátok, hogy hogy fejlődik tovább.
1: Make some farmhouse.
0: Építsetek egy kis farmerházat.
1: In summer make the retreat, yoga retreat.
0: Nyáron lehet ott yoga programot tartani.
1: Anusthans, mantras.
0: Anusthan, mantrát.
1: Pranayams.
0: Pranayamát.
1: So people will be very happy to be in the nature.
0: Az emberek nagy örömmel mennek ki a természetbe.
1: So this is how you can begin.
0: Így lehetne elindulnotok.
1: Next question.
0: Következő kérdés.
1: Oh, you are all perfect. No questions.
0: Mindannyian tökéletesek vagytok. Nincs kérdésetek.
1: Okay.
0: Jól van.
1: So, the stress.
0: Tehát a stress.
1: We have so many different kind of vrittis in this world.
0: Olyan sokféle vritti van ebben a világban.
1: If you want to come to the spiritual qualities,
0: ha el akartok jutni a spirituális tulajdonságokhoz,
1: then first is to control your diet.
0: Akkor először is az étrendeteket kell kontrollálni.
1: And also limited diet.
0: És fontos az, hogy korlátozott legyen az étrend.
1: So don't consume too much sweet.
0: Ne fogyassz túl sok édeset.
1: Junk food.
0: Ne fogyassz ilyen gyors.
1: No restaurant food.
0: Gyors éttermi kaját.
1: Prepare yourself at home.
0: Éttermi ételeket, hanem otthon készítsd el magadnak.
1: Limited.
0: Korlátozott mennyiségben.
1: So nothing remained over.
0: Ne legyen semmi maradék.
1: And other point is,
0: a másik pont pedig az,
1: between two meals you should not eat anything.
0: Hogy két étkezés között Semmit ne egyél egyáltalán.
1: No nuts.
0: Ne legyen dió.
1: No apples, fruits.
0: Alma, gyümölcs.
1: No coffees.
0: Kávé.
1: Teas.
0: Tea.
1: So it is 4 hours or 5 hours.
0: Úgyhogy legalább 4 vagy 5 órán keresztül.
1: Remain without anything except water.
0: Semmit ne vegyél magadhoz, csak is vizet.
1: This is a training for that yogi who would like to be disciplined and get towards the Brahmagyana.
0: Ez egy olyan yoginak a kiképzése, aki szeretne önfegyelmezett lenni és szeretne a Brahmagyana felé előre haladni.
1: Your age will prolong.
0: A életkorod meghosszabbodik.
1: The disease will also disappear or will be very little.
0: A betegségek eltűnnek, vagy nagyon csekélyek lesznek.
1: Mostly you can get maybe what we call the flu.
0: Maximum influenzás leszel néha.
1: Catch cold, that's all.
0: Vagyis esetleg megfázol, ennyi az összes betegség.
1: You will have no any more problem with the allergy.
0: Nem lesz többet allergia problémád.
1: The immunity will be more strong in the body.
0: Az immunrendszer erősebb lesz a testben.
1: That is just controlling of the diet.
0: Ez csak még csak az étrend ellenőrzése.
1: If you have diabetes or some different disease,
0: diabéteszed van vagy más betegség,
1: and doctor tells you that you have to eat certain time,
0: és emiatt az orvos azt mondja, hogy bizonyos időközönként enned kell,
1: this is of course the different thing.
0: Akkor persze az más dolog.
1: So if you really want to do your yoga sadhana,
0: ha tényleg akarod a yoga sadhanádat gyakorolni,
1: then first control over your tongue.
0: Akkor először is a nyelved fölött szerezd meg az ellenőrzést.
1: The test.
0: Az ízlelés fölött.
1: You will see that 90% all difficulties in your body will disappear.
0: Meg fogod látni, hogy a testedben lévő nehézségek 90%-a eltűnik.
1: Joint problems,
0: ízületi problémák,
1: livers, kidneys, glands, all.
0: Máj, vese, mirigyek, problémái, mind.
1: You will lose kilo a lot.
0: Sok kilót le fogsz adni.
1: And you become more happy and healthy.
0: És boldogabb leszel és egészségesebb.
1: So this is a main point to achieve the yoga, the aim of your practicing.
0: Ez egy fő pont abban, hogy elérd a yoga célját, a gyakorlásod célját.
1: After that is practicing.
0: Ezek után a gyakorlás.
1: So as much as you will practice disciplined,
0: minél inkább fegyelmezetten gyakorolsz,
1: best is every day same time.
0: A legjobb az, ha minden nap ugyanabban az időpontban.
1: You know, because you are staying on the same place.
0: Mert ugyanazon a helyen tartózkodsz.
1: Person like me,
0: egy olyan személy mint én,
1: is difficult to keep the time.
0: Nehéz betartani az időpontokat.
1: So write in your diary,
0: írd bele a naplódba,
1: when what I should do.
0: Mikor mit akarok csinálni.
1: Also you have to, or we should have time for our social relation.
0: Kell, hogy legyen időnk társasági kapcsolatainkra is.
1: Means with the friends.
0: Vagyis barátainkra.
1: Free time for walking, for going, swimming, etc.
0: Szabad idő, sétálni, elmenni, uszodába, stb.
1: Meditation must be every day.
0: Meditáció legyen meg minden nap.
1: And meditation without mantra is a body without soul.
0: És a meditáció mantra nélkül olyan, mint a test lélek nélkül.
1: In this way you will see that you will heal yourself without medicines.
0: Így meg fogod látni, hogy gyógyszer nélkül meggyógyítod magadat.
1: If someone have a doubt of the cancer,
0: ha valaki kételkedik abban, hogy esetleg rákja van,
1: this is the best prevention.
0: Ez a legeslegjobb megelőzés.
1: The diet.
0: Az étrend.
1: Then body will eat itself.
0: Akkor a test önmagát fogja elfogyasztani.
1: So what we call the foreign symptoms in our body.
0: Az idegen szimptomákat a testben.
1: Our immunity will destroy everything.
0: Az immunrendszer mindent legyőz és megszüntet.
1: So this is a yoga training.
0: Ez egy jóga kiképzés.
1: It doesn't go together. Over diet, over fat, and yoga exercise.
0: Nem passzol össze ez a kettő, hogy valaki túl sokat eszik, túl súlyos, és jóga gyakorlatokat csinál.
1: You sell train your muscles.
0: Képezned kell az izmaidat.
1: Not like a bodybuilders.
0: Nem úgy, mint egy bodybuilder.
1: But according to the yoga in daily life.
0: Hanem a jóga mindennapi életben szerint.
1: Our inner self will be very happy.
0: Belső önvalónk nagyon boldog lesz.
1: It's called that happiness will come out of you.
0: Úgy mondják ezt, hogy a boldogság belőled magadból fog fakadni.
1: And then you can lead others like that.
0: És akkor aztán majd másokat is vezethetsz ebben.
1: That's very important.
0: Ez nagyon fontos.
1: There is came something from Ayurveda.
0: Most jött valami az Ayurvédáról.
1: And different diseases.
0: Különböző betegségek.
1: According to the Ayurveda, many physiological

0: imbalance contributing to depressions, anxiety and relation conditions.
1: Ayurvéda szerint nagyon sok fiziológiai egyensúlytalanság a
0: type of psychologically disorder.
1: Pszichológiai rendellenességekhez, egyensúlytalansághoz, idegességhez kapcsolódik.
0: This many things they call vikaras.
1: Mindezeket vikáráknak nevezik.
0: Substance abuse of addictions. That's also very bad.
1: A különböző anyagokkal való függőség kialakulása, az is nagyon rossz.
0: So many of you are sitting here, I can feel.
1: Sokan ültök itt.
0: That they abuse alcohol.
1: És érzem, hogy alkoholt fogyasztanak.
0: And when you abuse alcohol, then you have problem with the family and partner.
1: Aki alkoholista, annak problémája van a családdal, a partnerével.
0: The money which you spend for the alcohol, that money you can use to buy some dry fruits for you and families will be more healthy than alcohol.
1: Aki alkoholt fogyaszt, ahelyett a pénzből vehetne szárított gyümölcsöt a családjának és magának, és sokkal többet érne vele, mint az alkohollal.
0: Like you have your engine, the diesel engine.
1: Mint például, ha van egy dízel motor az autódban.
0: And you put the petrol inside.
1: De te benzint raksz bele.
0: What will happen?
1: Mi fog történni?
0: Similarly, there is our engine God have made in our body.
1: Ugyanígy a mi testünkben a mi motorunkat Isten úgy alkotta meg.
0: Is not for the alcohol.
1: Hogy alkohol nem való bele.
0: But for the water.
1: Hanem víz való bele.
0: Water is the water.
1: A víz az víz.
0: Other liquid, what is healthy, milk.
1: Más folyadék, ami egészséges, az a tej.
0: Juice.
1: Gyümölcslé.
0: That's it.
1: Ennyi.
0: Fruit juice, milk and water.
1: Gyümölcslé, tej és víz.
0: This is healthier.
1: Ezek egészségesebbek.
0: But addiction and drugs, alcohols, even the beer, alcohol beer is not good.
1: Azonban a függőség az alkoholtól, drogoktól, még az alkoholos sör sem jó.
0: It is a tamas guna.
1: Tamas guna.
0: And rajas guna.
1: És rajas guna.
0: So alcohol have rajas guna.
1: Az alkoholban rajas guna van.
0: As well as tamas guna.
1: Ugyanúgy, mint tamas guna is.
0: So one day you should think. We should think.
1: Egy napon gondolnunk kell.
0: Arra. What is the purpose of my being as a human?
1: Mi az én életem értelme, hogy ember vagyok?
0: And you should not destroy the human life with such things.
1: És ne tedd tönkre az emberi életet ilyenekkel.
0: So the first step to initiate thyself in yoga to get the moksha liberation begins with the controlling of the diet.
1: Tehát az első lépés, hogy beavasd magad a jógába, a moksa felé vezető útra az, hogy uralod, ellenőrzöd az étrendedet.
0: Very good, the sprouted seeds and salad.
1: Nagyon jók a különböző

0: növényi hajtások, saláták.
1: Less white flour.
0: Kevesebb fehér liszt.
1: More lentils.
0: Több lencse.
1: And fresh made chapatis.
0: És frissen készült csapati.
1: Though bread is good, but is old.
0: Bár a kenyér jó, de az már állott.
1: Our Veda will say the half one day old bread is already tamas guna.
0: Az Ayurveda azt mondja, hogy az egynapos kenyér az már tamas guna.
1: So all this kind of restaurants which are offering some different kind of food is days old, weeks old.
0: Minden étterem, ami ilyen kisebb fajta ételeket kínál, azok már napok óta, vagy akár egy hete is állnak.
1: And there is no more life, it's a dead energy.
0: És abban már nincsen élet, halott energia van benne.
1: The second point, to become a yogi.
0: A második pontja annak, hogy jogik legyünk.
1: A spiritual soul.
0: Spirituális lelkek.
1: A liberated one.
0: Felszabadultak.
1: Then is called the satsang.
0: A satsang.
1: Don't miss the satsang.
0: Ne hagyd ki a satsangot.
1: And have a good friends which are not abusing drugs and certain things.
0: És olyan jó barátaid legyenek, akik nem drogoznak és nem foglalkoznak ilyenekkel.
1: Pranayam. Prana is very, very important.
0: A pranayam, a prana nagyon-nagyon fontos.
1: It is the pranayam which can clean out even the physical diseases.
0: A pranayama képes arra, hogy még a fizikai betegségeket is kitisztítsa.
1: The pranayam when goes into the body and there are some tumor or something like this, pranayam will tell, get out of this body, what are you doing here?
0: Amikor a pranayam belép a testbe, és ott van valami tumor, vagy ehhez hasonló daganat, akkor a pranayam így szól hozzá. Tűnj el ebből a testből, mit keresel itt?
1: Pranayam is watching your body and taking away the devil of the illness.
0: A pranayam olyan, mint egy őrség a testedben, és eltávolítja a betegségeket.
1: Therefore, self-discipline is very important.
0: Ezért az önfegyelem nagyon fontos.
1: And that's why what Patanjali said, Atha Yoga Anusasanam.
0: Ezért mondta azt Patanjali, hogy Atha Yoga Anusasanam.
1: Yoga begins with the discipline.
0: A yoga a fegyelemmel kezdődik.
1: Okay, have you any question between?
0: Van kérdésetek közben? Magyarul is mond.
1: Is not there so many people here?
0: Miért nem elég ember van itt?
1: Yes, you have to have more children.
0: Legyen több gyereked.
1: So that we, well, that will be, would have been many, many people.
0: Jó lenne, ha sok-sok ember lenne.
1: But announcement was only 5 days before.
0: de csak 5 nappal ezelőtt hirdettük ki a programot.
1: Or one week.
0: Vagy egy hete.
1: And many people have different kind of programs.
0: Sok embernek különféle elfoglaltsága van.
1: The schools, the examinations.
0: Iskola, vizsga.
1: And preparing for the summer seminars.
0: Nyári jógatáborra való készülődés.
1: So that's why many people could not come.
0: Ezért sokan nem tudtak eljönni.
1: Generally they are announcing minimum 6 months.
0: Általában
1: they are planning their program 6 months before.
0: Általában 6 hónappal előre megszoktuk adni a programok időpontját.
1: There's the parents, old parents.
0: Vannak szülők, idős szülők.
1: Children.
0: Gyerekek.
1: School.
0: Iskola.
1: The office work.
0: Munka, hobbi.
1: So there are many reasons one cannot just coming.
0: Sok oka van annak, hogy valaki nem tud csak úgy eljönni.
1: Next time organize 3 months before.
0: Legközelebb 3 hónappal előre kell megszervezni.
1: And put the posters and information. You will see it. A hall will be full.
0: Kitenni a plakátokat, információt közreadni, és a csarnok meg fog telni.
1: So it's the quality of organization.
0: Tehát ez a szervezés minősége.
1: Okay. Next. Yes. Soya.
0: Mit gondol Swamiji a szójáról?
1: Well, when I came to Europe in beginning,
0: amikor Európába érkeztem a legelején, 1970-ben,
1: it was very much very in as a fashion. Eating is called macrobiotic eating.
0: Nagyon divatos volt, úgymond a makrobiotikus étrend.
1: And there was one Chinese, I think Chinese or the Japanese, one in America, and he researched a lot about soya bean, and people were consuming lot of soya beans.
0: Volt egy kínai vagy japán tudós, aki nagyon sokat kutatta a szójababot, és az emberek sok szójababot ettek.
1: The mung dal, green mung, and some other lentils and soya bean have higher, more protein than in the meat.
0: A mungdálban, a zöld mungban és a szójababban több a fehérje, még a húsnál is.
1: The nation like India and many others, they who were consuming less meat, they survived and they were strong and very healthy because of the lentils.
0: Az olyan országok, mint India, ahol kevés húst fogyasztanak az emberek, ők a különböző lencsefélék segítségével nagyon erősek.
1: That macrobiotic diet, they used to say, eat what is growing within the 40 kilometers of range of where you are living.
0: A makrobiotikus étrend elmélete azt mondja, hogy olyan ételeket fogyasz, amelyeket maximum 40 kilométeres körzetben termesztettek a lakóhelyedhez képest.
1: Then changes the energy.
0: Akkor megváltozik az energia.
1: And now we, within one night, we can get the fruits and vegetables and everything from China here.
0: Most azonban egy éjszaka alatt ide szállítják nekünk a gyümölcsöket, terményeket még Kínából is.
1: From Africa. We can bring it here.
0: Afrikából ide lehet hozatni.
1: From America, from Mexico.
0: Amerikából, Mexikóból.
1: From India.
0: Indiából.
1: So now this transport is very, very strong.
0: Most ez a szállítás az, ami nagyon erős.
1: Of course, they want to have a business.
0: Persze, hogy üzletet akarnak csinálni belőle.
1: And we want to have some fruits from the foreign countries.
0: Mi pedig szeretnénk külföldi gyümölcsöket enni.
1: Here cherries doesn't blossom here in Europe, in this part of the Europe.
0: A cseresznye itt nem virágzik Európának ezen a részén.
1: And it is snowing and very cold.
0: Mert havazott és nagyon hideg volt.
1: Our cherry trees have not even a leaves on it.
0: A mi cseresznyefáinkon még levelek is alig vannak.
1: But in the market you can buy the cherries.
0: A piacon azonban mégis vásárolhatsz cseresznyét.
1: Because it's coming from other countries.
0: Mert más országokból ide hozzák.
1: New Zealand, Australia.
0: Új-Zélandról, Ausztráliából.
1: They have that time summer.
0: Nekik akkor van a nyár.
1: But according to the climate here, we should not eat cherry in the winter time.
0: Azonban az itteni éghajlat szerint télen nem kellene cseresznyét fogyasztanunk.
1: So we don't follow the nature.
0: Nem követjük a természetet.
1: And that's why we are mostly ill.
0: Főleg ezért vagyunk betegek.
1: We should know which season what we should eat.
0: Tudnunk kell azt, hogy melyik évszakban mit tegyünk.
1: So the soya was declared as it has the highest proteins in the soybean.
0: Tehát a szójáról közzétették, hogy ez a legmagasabb fehérjetartalmú étel.
1: But unfortunately, slowly, slowly people, because it was growing, there was more need of the soya.
0: De lassan-lassan, mivel nőtt, ezért egyre több szójára volt szükség.
1: And so they put all the different fertilizer.
0: Különböző műtrágyákkal.
1: Pesticides.
0: És növényvédőszerekkel kezelték.
1: Hybrided.
0: És hibrideket.
1: Etc. They manipulated the soya.
0: Fejlesztettek ki a szója növényből és manipulálták a növényt.
1: And it's about 25 years already, I think.
0: Azt hiszem ennek már 25 éve.
1: The first time the soya bean was imported to Europe, and many, many countries of Europe did not let come the soya from the America in.
0: És sok európai ország nem engedte be az amerikai szóját a piacára.
1: You may remember.
0: Lehet, hogy emlékeztek rá.
1: So German did not want to let come in, Austrian didn't let come, Italian didn't let come, but unfortunately the Switzerland let it in.
0: A németek nem engedték be, az osztrákok, az olaszok nem engedték be, de a Svájc igen.
1: You people may know this story, some of you.
0: Hallottátok ezt a történetet.
1: So that is in this way how they manipulated all the seeds and everything.
0: És így módon manipulálták a magokat, mindent.
1: So now they said soya is not good to eat.
0: Manapság azt mondják, hogy a szóját nem jó megenni.
1: Here in Europe, lot of soya is growing.
0: Itt Európában sok szóját termesztenek.
1: And when the time comes that the crops is ripe.
0: És amikor eljön az ideje, hogy a termés beérik.
1: So it takes time that all seeds doesn't ripe at once.
0: Eltart egy ideig, mert nem minden mag egyszerre nő meg.
1: So they are spraying now the chemical.
0: Vegyszerekkel permetezik.
1: So all the soybeans, the plants looks like it is burned, dark.
0: Minden szójabab növény úgy néz ki, mintha el lenne égve.
1: And they harvest this all, there's a lot of poison in.
0: És ezt betakarítják, és nagyon sok méreganyag van benne.
1: Also the soya, the sunflowers.
0: Ugyanígy a napraforgó.
1: You see the big farm, and then they sprayed some kind of chemical.

0: Ausztráliában, Sunshine Coaston.
1: And they supply me this milk, bottle milk.
0: Ott hoztak nekem ilyen üveges tejet.
1: It's directly from cows.
0: Amely közvetlenül tehéntej volt.
1: And morning we were making chai, me and I think Mansa Devi or Uma Puri was there.
0: És reggel készítettünk chait Mansa Devivel vagy Uma Purival, aki ott volt.
1: And there was written, this milk is not for drinking or eating, it is for bathing.
0: Az volt ráírva a dobozra, hogy ez a tej nem való ivásra, fogyasztásra, csak is fürdésre.
1: And I was so angry.
0: Annyira mérges lettem.
1: Why they gave me such a milk?
0: Miért adtak nekem ide ilyen tejet?
1: And I telephoned to the Yamuna.
0: Felhívtam a Yamunát.
1: Then she explained me.
0: Aztán ő elmagyarázta, hogy miről van szó.
1: I said okay.
0: Azt mondtam, jól van akkor.
1: But the people found out why this milk is sold lot.
0: És aztán a hatóságok észrevették, hogy miért fogy el ebből a fajta tejből olyan sok.
1: Because Australian, they are also very health awareness.
0: Mert Ausztráliában is nagyon nagy az egészségtudatosság.
1: So what they do, they mix some kind of chemical in that milk.
0: Mit csináltak eztán? Ebbe a tejbe is belekevertek valami vegyi anyagot.
1: And that's all that bathing milk.
0: És így árusítják most, hogy fürdőtej.
1: So if you drink or use for tea or coffee, you get a strong diarrhea.
0: Úgyhogy ha ezt megiszod vagy teába kevered, akkor nagyon erős hasmenésed lesz tőle.
1: It's not a joke.
0: Nem vicc.
1: There is a sitting one Australian, she can say yes or no.
0: Van itt egy ausztrál személy köztünk, ő megmondhatja, hogy így van-e vagy nem.
1: Stand up and say yes or no.
0: Állj fel és mondd meg, hogy így van-e vagy nem. Igen, sajnos így van Ausztráliában.
1: Yes, she is from Australia, but I mean, is it true what I told about milk? That's right.
0: Igen, így van.
1: So, stay in Hungary.
0: Úgyhogy maradjatok itt Magyarországon.
1: Thank you. All the best.